Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fest-re lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

az a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem áll a fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát meg

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Opelight, Joel Corey, a Galantis, Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Viki is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencőjük a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek erre az órára is bekészítve. Felesleges duma nem lesz, szóval így, hogy megvannak az alapok, szerintem vágjunk is bele. Martin Garrix, Butterflies, ezzel indítok már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a Rádió 1.

0: Weekenddel is ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul!

Kevin Harris, Sam Smith, Promises itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where is my husband, amit indítok. Na, hogy itt a Rádió Egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Loitól a Get Lucky, amit indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a Rádió 1 egy csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió 1-en. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalindtől a Heart Like Mine picivel 3/4 után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a Kánikula és Máltai vagy Örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Kovács Frádai Andrea vagyok. Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon, 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadék hiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az alföldön már tavasszal nyári aszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a Kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helységben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Sorsoltak a labdarúgó konferencia ligában. A DVSC a máltai Marsakszlok és az Örmény Pjunyik párharcának győztesével találkozik. Az első meccsüket hazai pályán játsszák, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A sorsoláson a másik magyar érdekelt, a Paksa görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet a sorsolás, hiszen a továbbjutásért egy máltai vagy örmény csapattal kell megküzdenie az európai kupaporondon. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is. Két ótól állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig, ahogy mondtam, a legnagyobb kedvenc.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Manhattan Rádió, egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben ráadt arra, hogy akusztikus verziót is, nem csak hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban, mostanában még a socialben, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen, Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is telibe, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shoutsal folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Legion a rádió egyen.

0: sláger.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindul a 33-as főút felújítása. Évadot zárt az Aszak-kör Hajdúdorogon, és nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízműzeum

0: reptér munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében. Olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026. júniusában indul. Elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a Bemtér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák színbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás várhatóan 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Újabb évad zárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, írja a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként a hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A helyszínt a Görög Demeter Művelődési Ház biztosította, ahol szakmai vezetők irányításával zajlott a munka. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikáit sajátíthatták el, miközben egyedi kézzel készített alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudásátadás mellett a közösségépítés és a hagyományok továbbéltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
1: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
0: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. De ilyen ki két éppen is szó, és akkor kálma, amit már

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tenni azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni, hát őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Bevásárlóközpont és idősek otthona is épülhet Vámospércsen, és nyáron gyengülhetnek a gyerekek egyes képességei. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1-e és augusztus 14-e között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-jéig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnök és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. Lakossági fórumon ismertették Vámospércs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkoló fejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. A végleges döntéseket a további egyeztetések és a településfejlesztési folyamatok határozzák meg. A rejtett képességvesztésre hívta fel a figyelmet rádiónknak Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási álló képesség.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz, minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5 már is Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvenc szél, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a...
4: Jobban.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készüljünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a rádió egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindul a 33-as főút felújítása. Évadot zárt az Aszakkör Hajdúdorogon, és nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízműzé RT munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében. Olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul. Elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a Bem tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbe emelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás várhatóan 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Újabb évad zárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, írja a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként a hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A helyszínt a Görög Demeter Művelődési Ház biztosította, ahol szakmai vezetők irányításával zajlott a munka. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikáit sajátíthatták el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudásátadás mellett a közösségépítés és a hagyományok továbbéltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan most David Gettától és Sziától.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szerette lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév komp kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Radio1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor?
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk.

0: Grass, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
5: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindul a 33-as főút felújítása. Évadot zárt az Aszak-kör Hajdúdorogon, és nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízmű ZRT munkája.

0: jelőzik meg több csomópontban, köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében. Olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026. júniusában indul. Elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a Bem tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbe emelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás várhatóan 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, írja a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként a hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A helyszínt a Görög Demeter Művelődési Ház biztosította, ahol szakmai vezetők irányításával zajlott a munka. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikáit sajátíthatták el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudásátadás mellett a közösségépítés és a hagyományok továbbéltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
1: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
0: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk
4: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
6: Hát a mentők, rendőrség,
4: Tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy etyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvukban, községükben. Mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál lesz, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
6: De hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
5: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
6: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
5: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
6: Igen, az
5: igen, de azt egyébként is kivéről biztosítok, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
6: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sajnos.
4: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
6: Jó, a zenés felbosszantanám magam.
4: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
5: És minden reggel, 7:30 megjön.
6: De gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor csak jön valaki elkezdi.
4: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
5: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
4: Groteszkebb, van.
6: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
5: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
6: Igen,
5: azon
6: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
4: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat hagyatéki.
6: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
4: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
5: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen, új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
4: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
5: krumpi. Szóda!
4: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
6: csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni, nem, hát csak a Family Frost volt.
5: Igen. Érte, nyíregyháza.
4: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
6: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
4: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elvisz az üreset hozzá.
5: 2005
4: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
5: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
4: 20 darab, meg. Másfél liter 2005-ér. Hát egy másfél literes ásványéző benzinkúton, érted?
6: Én csak
4: le vagyunk mi véve 2500-zal?
6: Lesz,
5: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
4: Szállítja.
5: Akkor adja.
4: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
6: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
5: Az is a strandon, de...
6: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
4: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
6: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
4: Hogy a hangosan nyomja.
6: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
4: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
6: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
4: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
5: tessék. Kinél van még dinnyés?
4: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Már nem látom. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
5: Úgy van.
4: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek. Lehetetlen
5: módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így. Dinnye!
4: Igen, és így üvölti, igen.
6: Nekem ből semmi nincs meg.
4: Nincsen meg, dinnyét Platóról.
5: Á, fiatal,
4: hát pedig te ott Nyíregyen, hát érted, minden Platóról adtak. Nem,
6: mi a dinnyéket, ezt a után.
5: Ott ilyet kiabáltak. Pillangókés!
4: Gáspré! Hamiszámla több! Macseta!
6: Én annyit tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
4: Micsoda?
6: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
5: Ja, rohamsisakok.
6: Hogy rohamsisakok.
4: És csak dinnyék voltak.
6: Igen.
4: Na, nem olyan legíresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
6: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
4: abszolút.
6: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
4: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen.
6: Szeretnyivel
5: gyűjtjük a szemetet?
6: Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
5: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen, vagy egy szegény nyomorult majmot főkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
4: Tényleg
5: is
4: volt
5: a...
4: még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a lükverzőbe, megszólalt a lambada.
5: Csúra,
4: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicci.
6: Ez a, figyelj, ez de vicci, ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
4: Márhogy jó.
6: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
4: számot. Választhatóan. A halottas kocsinál a lambadát rükverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
6: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
4: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
6: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
4: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatásra?
6: Igen.
5: A boci-boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
4: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval most ezt így előadtad, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
5: Gondolom, igen.
4: Aha.
6: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
4: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
6: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
4: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó, valahogy kiraksz egy tába egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
6: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
4: Igen, azt látom, csak mondom, hogy...
5: Ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
4: Hát, de aztán olyan kis pitelet, hogy juhúj,
5: én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
4: remélem,
5: megy a
4: kezem. Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát
6: nem tudok, te tudsz élesett köpni maggal?
5: Persze. Mehet a verseny.
4: Olyat
5: na, köpök, gyerünk, zsült kell leköpni.
4: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
6: De hol tudsz
4: nem tudsz elköpni a papírig? Na tessék, figyeld.
5: Hoé! Ott van!
4: Viccelsz, jó?
6: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
4: Tessék, Zsűr homlok a következő.
6: Én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Na,
4: az
6: öreg!
4: Na, az öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, Zsűr tartja a papírt.
6: Ahogy tudunk sem biztos, hogy legyeljem.
4: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De látod,
6: Feri testből mozgult rá.
4: Persze!
5: Hát ennek technikája van.
6: Ez a technika? Nem lehet, csak szájban.
5: És ott a nyoma a papíron, látod?
4: De ne csinálj, ne egyetlen, mert fújd meg levegő.
6: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
4: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
5: Így egész kiteszed, és
6: tüdőből.
4: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
5: Úgy.
4: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korláton.
6: Valaki majd egy Heimlich fogást, azért, hogy úgy van. Jó?
4: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
5: Rose-nak,
4: és kiköp.
5: Gyula,
6: elnézést kérek, Gyula.
4: Hát ez mi volt?
5: Nagy
4: nem volt
5: levegő.
4: Ebben. Nem volt ebben
5: lendület. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
4: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta, ott lövöd ki.
6: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték a részt, vagyok.
4: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
6: Jó,
5: Zsűl, tarts
4: ki a fehér papír. Na tessék.
6: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
4: Rose Titanic.
6: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
4: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták 3 fogamat, nem fog tudni köpni.
6: Hatna a bögrét.
4: Ne, ugye a bal alsó 3-asomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák az alsó.
6: Milyen fából faragtak, hát ne a szád járja, hanem a...
5: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
6: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
4: Ez ma mély pont írja valaki, igen. És igen, szeretjük.
5: És tényleg az.
6: Jó.
5: Figyelj.
4: Lázott
6: nagy legyen.
5: Ó, ez jó, igen, nagyok vagyok.
6: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget. Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskor összeúzta magát.
4: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat tesszük, és lefordulsz a szépen.
6: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez mi? Ez basszus, ez
4: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
6: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetnek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
5: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
6: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
5: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozott. Már fölállt hozzá kihívással.
6: Micsoda!
4: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyere, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
6: Oda nézd meg, a gúnánya.
4: Figyelj, tessék, igen.
5: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
4: Az, hogy nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
5: Lelágjam
4: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körbenét. Sokat tanultak a hallgatók.
6: Én csinálom akkor addig a golyókat.
4: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
5: Várjál már.
4: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
6: Na. Gyere.
5: Basszus!
4: Alámen.
5: De nem alámen.
6: Mutasd meg,
5: Zsíl,
6: hogy hova ment. Mutasd meg.
4: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
6: Látom az üveget.
4: Egy, beringatom magam.
5: Az elviszi a célt.
4: Hallottad a hangot? Ez egy öreg nénit eltalált szét.
6: Az elem hára, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
4: Igen, jó. Oda néz!
5: Még egyet.
4: Rádiózás csúcsa.
5: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
4: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
6: Ezt tette.
4: És tényleg pénzt kaptok ki. Te, már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké. Gyerünk, hopp!
6: 1, 2, 3...
5: Oly! A papír megvan, de a kör még nincs.
4: Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
6: Zsűl, nem ma kezdtem.
4: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
6: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
5: Ez megéri szerintem.
4: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere, Feri!
5: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
4: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
6: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
4: Annyi, hogy vigyázz a fogsorra, Feri. Nehogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
6: Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
5: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
4: Milliárdos. Apukák, unatkozó apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
6: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
4: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, ír egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja Kisztabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
6: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
4: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én, hogy hallgatok, csendben vagyok. Hát... Hát tudod, lassan 50 éves a fiam, már nem nagyon tud mit mondani, hogy hallgattalak ma is, hát...
5: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
4: Hétvégén ebédelni? Ennyi szokott lenni a kritika.
5: És a magot kilőni kézzel, tudod?
4: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
6: Én kitudom, magot csinálom a kezembe.
5: Ha, mutasd már meg! Ez nincs egy ilyen, két ujjat közül.
4: Gyerekek,
5: két ujjat közül.
6: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
5: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
6: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
4: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
5: Ez még két tepsi pitére.
4: Meg tudod csinálni?
6: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
4: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
6: jelent. Nem, oda majd ízét teszek rá majd porcukrot.
4: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
6: Ez
4: tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Bevásárlóközpont és idősek otthona is épülhet Vámospércsen, és nyáron gyengülhetnek a gyerekek egyes képességei. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1-e és augusztus 14-e között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-jéig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnök és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. Lakossági fórumon ismertették Vámospércs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkoló fejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. A végleges döntéseket a további egyeztetések és a településfejlesztési folyamatok határozzák meg. A rejtett képességvesztésre hívta fel a figyelmet rádiónknak Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási álló képesség.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne neki.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van rajta.
1: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na,
1: hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez mennyi.
1: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
0: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asszal terítő van rajta.
0: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli sem
1: nem úgy értem. Nem tartom. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted az ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat, ezeket a
1: retro vonalat, érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
2: És mi szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
1: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözned. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Most komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
2: környékén.
1: Ezekkel takarják le a hajtogosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
0: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy, vagy ezt már ez megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Láncidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődök.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: És hát
0: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartót. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesz neki ilyen problémái.
1: Ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem...
2: Rátok is jut 50-nő legalább.
1: De most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es opaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Neked mik a tapasztalatai?
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Már ha ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak. Ez most már ez a pillanat.
0: Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűk nadrág domborodó ing
0: az bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a bali.
0: Igen, meg nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanaz szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod, érted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Egy szép, érted.
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik
1: az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor például a Szilárd egy... jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
0: Ritka
1: látjuk, hogy jól felöltözve.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg figyelj, nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös. És azt, hogy neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezetten.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogy mondjam, nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz.
1: Hát mi egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: nem is van. Beszéltük. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van. Most csak komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével.
3: Bizony.
0: Nagyon adja.
3: Sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Neked mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárpát utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta,
2: kicsit szottüdülőszag volt.
1: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappan, az úgy megcsapott, és ott úgy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem is az se. A se.
1: Hát a csípkés fehérnemű, az szerintem...
0: Hát ez az! Hát ez
1: az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: De neked most a Juli válaszol?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Ez, tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
1: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, hogy is.
2: Comfix.
1: Hogy combfix, az melyik? Oh,
2: amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is
3: szép. Nem szereted a harisnyát egyszer erről viselgetni.
2: A combfixet nem szereted nő.
1: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
0: Vagy nincs összekötve, a lényeg,
1: szerintem az szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
0: én
1: csak, vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
1: akkor
0: már...
1: Akkor most
3: nyilván.
1: De, igen, de ők hogy, úgy hogy, meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
0: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de úgyis.
2: És ha leveszem?
0: Akkor már...
1: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
0: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dress kódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik a jövőt.
1: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40. Single Soon, Selena Gomez, 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

következik, és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz, Kamrát, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Kamrát azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight, a 28.

0: vagy, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

control, even if

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nightingale Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi ma is láger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer!
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 13.

0: Taylor Swift, Opel Eye-t, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abracadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A tehetség

Loi, Get Lucky, a hetedik. Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hyperton Norma Jane Martinnal Out of My Head. Még mindig lépdel előre, és már megközelítette a dobogót. Negyedik BB Rexa és a New Religion. Ed Sheerantől az Azizam a harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyárdalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50, legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
8: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Halló, hajdúsági hallgatók! Itt a hétvége. Szombat délutánban jó pihenést, jó kikapcsolódást kívánok, jó étvágyat, ha éppen ebédelnek, jó pihenést azoknak, akik itt nyaralnak nálunk a hajdúságban. Vágy Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy, és ez a Téli Mix. Itt lesz benne még Tayo Cruz, Carly Rae Jepsen, Regan Bowman, Nelly Furtado, Tiesto, Loy, Sigala, az Imagine Dragons, Topic, és itt van Sam Smith és Kim Petrasza, Unholy. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy. Folytatódik a Daily Mix.

Bones, az Imagine Dragons-tól volt itt ez a kedvelt dal a szombati Daily Mix-ben. Jó pihenést, jó étvégét kívánok, jó étvágyat az ebédhez, és jó nyaralást azoknak, akik itt pihennek nálunk a hajdúságban. Remélem, jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen, és hát az időjárás is ezen dolgozik, sőt, kicsit túl is teljesít, én azt gondolom, hiszen nagyon meleg van, 34 fokot méretünk, holnap is lehet még 35 fok, de jön majd egy hideg front zivatarokkal. Hát ennek nyomán hétfőn azért még mindig 33 fok lesz, ott is lehetnek zivatarok, majd 23-a kettől a rákövetkező keddig 30-áig napos idő, szinte felhő sem lesz az égen, esni sem fog, és ilyen 33, 34, 35 fokokat mérünk, szóval nagyon-nagyon meleg lesz. Jön egy pici visszaesés, majd olyan 4-én, július 4-én ott 28 fokot mérünk, de addig tényleg 30 alá semmi, és utána olyan 5-e vasárnaptól, de talán inkább 6-a hétfőtől 11-e szombatig megint egy ilyen kellemes, napos, változóan felhős, nem csapadékos idő, és hát jönnek megint a melegek, 29-30-32 fok várható. Szigalával, Jacksonival megyünk már tovább, itt a Riptide, ami természetesen ott van a rádió egy top 50-en is, a 38-en helyen. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Ritual, Rita Órával, Jonas Blue-val, Tiesto-val, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és benne a Daily Mix, amit mindjárt folytatunk. Most viszont filmes sorozatos infókat hozok. Pókember, Vadonatúj nap van már hozzá előzetes, a filmet július 30-ától láthatjuk majd. A Sisu, a bosszú útja, akciófilm, ott van már az HBO Max-en, érdemes előtte megnézni az első részt is. A Netflixen akció vígjátékkal bővült a kínálat, Férek akcióban ez a címe, Ázsiából érkezett. Az Apple TV Plus-on már fenn van a második évad Colin Farrell neo-noir sorozatából, a Sugarből. Új előzetes kapott Ellen Ritson kőkemény akciófilmje, júliusban érkezik a hazai mozikba, Motor City a címe. Hát kicsit ilyen 80-as évekbeli Schwarzenegger filmeket idéz. Betiltották Németországban Armie Hammer és Uwe Boll közös filmjét. A rendező szerint a döntés hátterében nem pusztán a film rendkívüli erőszakossága áll, hanem az is, hogy a történetet bevándorló ellenes üzenetként értelmezték. Amerikában egyébként bemutatják a mozikba. Most pedig vissza a Daily Mixhez, itt van Nelly Furtado, Timbaland és a Promise Goes. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: alkalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Váy Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy. Hajdúsági Rádió 1. Rádió

Butterflies, Martin Garrix dala volt itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét, kellemes szombat délutánt, jó pihenést, jó kikapcsolódást, jó feltöltődést, jó étvágyat kívánok, jó pihenést, hogyha itt nyaralnak nálunk a Hajdúságban. Jó idő van, és hogy ez marad-e, meg ha igen, meddig, erről is beszélünk majd pár perc múlva. Most azonban inkább elmondom, hogy kikre számíthatunk még ebben az órában. Itt lesz Lady Gaga, Ray Dalton, Louis Fonz és Demi Lovato, Taylor Swift, a Maroon 5, Ed Sheeran, és itt van Rihanna és Calvin Harris-szel, We Found Love, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Hajdúsági Rádió Egy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Kamera, Ed Sheeran énekelt Serial remixében itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, jövök most a várató hajdúsági időjárással. Nagy a meleg, és ez sajna fokozódik, vagy legalábbis marad szinten. 34 fokot mérünk, ma holnap 35 fok is lehet. Záporra, zivatarral érkezik egy hideg front, de hát nagy hidegre nem kell számítani, hétfőn 33 fok lesz. Ott is lehet még zápor, zivatar. Aztán jövő 2-től 30-a keddig napos idő, felhő sem lesz az égen, 32, 33, 34, 35 fokok lesznek. Tulajdonképpen 30 fok alá, mert csak július 4-én megyünk be, ott 28 fok lesz. Július 5 vasárnap 29 fok, lehet némi zápor, zivatar, majd július 6-tól 11-ig napos, változóan felhős, csapadékmentes idő látszik, 29, 32 fokkal, szóval erős a nyár. A Maroon 5 van már itt, és a One More Night, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Jön egy újabb. Jön egy újabb. Jön egy újabb. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét kívánok, jó étvágyat, ha most evédelnek, jó pihenést, ha itt nyaralnak nálunk a Hajdúságban. Hozok most programokat. Debrecen, Nagyerdei szabadtéri színpad, zeneerdő koncertek. Július 3, péntek, Kökény Attila, Rakoncai Viktor. Július 10, Charlie. Július 17, Irigy Hónaim Irigy. Augusztus 11, mi vagyunk a Grund, Dés Lászlóval és sztár vendégeivel. Rock Café koncertek Hajdúszoboszló, ma Iron Maiden és Black Sabbath Tribute. Július 8, Triász koncert, július 16, miénk itt a tér. LGT dalok Szabó Attilával, barátaival és Karácsony James-el az LGT-ből. Bizonyítványbóli Hajdúszoboszló, repülőtér 27-e szombat, kapunyítás délután 3, ott lesz a Bárdos Band, a Desired, FTRB, Berry, Mis, Éber Kóma, Mihály Filuca, Katapult DJ, DJ Lina. És ha már repülőtér Hajdúszoboszló, július 11-12, repülőnap, legendák a levegőben. Én pedig legendás búcsút veszek a hallgatóktól, de maradjanak velünk, hiszen lesz friss, ropogós rádió egy Top 50 és Cookie Weekend, mi pedig holnap déltől találkozunk újra a Daily Mixben. Vágy Zsoltot hallották, hallottátok, további jó hétvégét, itt van Ray Dalton és a Do It Again. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Na pörögjön tovább a nyár hangulat. Stadium X, Metzger Viki, Rádió 1-es DJ-k és az ő darukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején. Úgyhogy

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak is zenélni fog. Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze, nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve. Most

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó vagy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
6: Július 2-3-4.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemű és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
11: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózár után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Vibes, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, senki ne süljön le a nyári szünet első napján, vagy a nyaralása első napján, a mázlisták. Magas most az UV-sugárzás, úgyhogy csak óvatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,
2: Scooter,
3: a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most a nyári partik nagy slágerét indítom, mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa. Aki szegény annó kapta az évet rendesen, nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Loi! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Loi indítja. Ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifutott.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánság műsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje, az igazi mai slágerek. Itt marad.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu.
6: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak

live csatorna. Lehet üzeni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

Lélekben tudsz üvösre menni, sokat inni, pihenni, lélekben velem lenni. Szót fogadtam, lehűltem, a folyadékot potoltam, már csak az estét várom, hogy függőségem te oltasd, addig is ilyen Zoli, mádak szeretlek, csók, baba. Ó, milyen szép volt, tényleg. Jó az a szerelem. Érkezik az új dalunk, Kanara legyütt, igen, volt a dal premier, hétfőn este itt a Rádió Egyen, most lemixelek nektek, a szám címe Fire, kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, ez a legújabb dalunk, még egyszer mondom, sokat dolgoztunk érte, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, jó, szóval fogjatok sok szeretettel, Cookie Kanara, Fire, oh yes, hangjön maximálisan,

0: ez itt a 88 igazi ma is legyen, mert jó volt ez, Joel Corey, Devotion. Szia Kuki, szeretnénk kérni egy jó zenét, mert tegnap volt a szülinapom, és ma králi tűnik, mert túl sokat buliztam. Jobban mondva, jó, Mark? Mark, pihenjen egy nagyot ma is, boldog szülinapot kívánok neked, drága barátom, jó? Oké, oké, megyünk tovább. Érkezik az egyik legújabb David Guetta. Azért mondom az egyik legújabb, mert ő általában két hetente kiszokott dobni egy új zene. De itt van mellette az egy gyönyörű Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight, ez a szám címe. Ajaj, meglepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépte David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Engem nem hívott.

0: Isanita Bobby Trajan.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József jöten nekem Viberen. Hali, József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali. Hali, jöjjön akkor Bob Sinclair. I can wait, és nem sokára élő kívánságműsor itt a Radio Ediet. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: Abracadabra!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Ah, Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztelő jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert hűtöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, fejlesztettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Már nem okoskodni, meg okosabbak lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál, de nem baj, ez jó, ahogy van, jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Mm-hmm. Vagyunk egy páron.
2: Na, ja.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és tovább jó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van a túlsó végén.
2: Nagyon igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapott? De csak a PSG, Kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: akkor
1: G.
2: PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert ma barlaktak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok! Hello! Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az idig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki! A szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki! Ezért óvatosan, a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 1-en.
1: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém? Hogy hívnak téged?
2: Engem?
1: Aha.
2: Gábor Attila.
1: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: Csótpatkertről, éppen a száj időszakban.
1: Na jó, van, oké. Jól van, minden oké?
2: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a föld. A fájlike, a tőkéket.
1: Igen, de állítólag lesz egy kis eső már, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
2: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
1: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kért el tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zsoltinak és a kedves családjának.
1: Oké, rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy hívtál
2: engem. Neked meg egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatok.
1: Köszönjük szépen, uram. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Keresztetek hűvös.
1: Hello, oké, ciao, szia. Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambole, ez a szám címe itt a rádió, hogy ilyen, ezt imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiattól tenni az a jó kis Ed Sheeran Camera, kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Majd bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Okay.
1: Szia, hello, szia. Az idik SMS-t szól, szia Kuki, szép napot. Ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyázunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri. Ezt még koronozva szeretném kérni Ellen Brook nem zenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remixit a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellnessem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Mert a 3 DJ legenda

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Én jól vagyok, mi engedtünk már, most rendcsáljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis szám felkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak, másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Na most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánunk neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszínek bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánunk neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik, akkor a szám fel, és meg egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár.
2: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk, képén, mint Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Igyál sok vizet, jó barátom, jó?
2: Jó, rendben.
1: Jó, na kértöltelem Raya, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Abba Monikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és ki szeretnéd.
1: Oké, okay. Rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Oké, Kuki, szia-szia.
1: Ciao, szia-szia. Nincs mese, zene, Raya kezik nekünk, és a szám címe Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka, szia anyuka!
2: Hello. Szia!
1: Szia! Hogy hívnak téged?
2: Anita!
1: Anita! Anita, hány gyereked van?
2: Három!
1: Három, jaj!
3: Nézd,
1: jó! Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagott fel.
1: Jó! Jó van, rendben. Jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáron színet van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the rhythm. Az igazi zene

0: for you, I guess you moved on really
1: easily. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Olit,
2: szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Igen, mit, veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy foci labdát. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is,
2: ciao, hello, szia.

0: legyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát Ballagási.
1: Ja, Ballagás. Jól sikerült? Jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, szia.
2: Yeah.
1: Én búcsúzom tőletek, anyok fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, hogy ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től US Gary. Kuki voltam, és búcsúzom, hogy ugye ma reggel Lili vele szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Reggel Lili vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
9: Egy beleset.
8: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztorijéteket, kirak is, fürdőruha. Ez bátor.
10: Mert
8: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
9: Ilyen volt a hangulatom.
8: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
9: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
8: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
9: Ez pontosan. Így van.
8: Nagyon fönn voltál?
9: Nagyon fönn voltam.
8: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
9: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
10: Wow,
9: és azt mondtam, hogy
10: ma arról akarunk fotót.
9: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
8: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom,
9: azért nem
8: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
9: és amúgy én is ráéreztem, hogy több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
8: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
9: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás és a semmi sem drága szituáció.
8: Mondom, most jön van.
9: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
10: Példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
9: Igen. Röcögös testeket
10: példakép
9: elővenni.
10: Vagy.
8: Igen.
9: Minden, jöhet. És ugye, te semmi nem fog tenni.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
12: Kapaszkodjon! Indulunk!
13: Disco!
14: Disco! Disco!
15: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósit Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
17: Van egy ilyen énekem, Happy ne, PG ne, ne. To ja. You! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett.
16: De figyelj, ezen gondolkoztál?
17: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a Bárány.
16: Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Én évek óta látom, hogy mit csináltak 50 pluszban.
17: Egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdve is. Alex Kenji-vel, a Bambuléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambulé, de mindegy.
16: Én most hazamegyek.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Rádió Show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben mi a Bálennyal egy ideje benne, mondjuk a Bálenny nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az ötvenesek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és jól lesz, mint a Bálenny, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
0: Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát ugye az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jól csinál.
0: Semmi friendship, semmi friendship.
2: Valami konzervált, de hogy mi?
1: Hát én tudom. Na, ide. Jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotbolozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, az Kylie Minogue volt, nem is kell ebben foglalkozunk. Szóval jön German Stewart itt a Rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatel és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik, az a jó benne.
1: Mert idő után már el is iszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jézus, azt mondja, ja nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkositben az igazi mai slágerek között.

0: zenét és az ünnepelteket.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem. Voltak, mondtam.
1: Mondtál tegnap születésnaposok?
0: Igen.
1: Jó van, csak kérdezem, hogy mondtál, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy Derzsény Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sok voltatom neki is boldog szülinapot.
0: Így nekem meg az jutott eszembe a hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a Rádió 1-en, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom.
0: Ne,

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió show van, aki ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Diszkósit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szeliditóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonsági stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a Diszkósitben.

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít rádió show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a rádió egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok régi és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballosszögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenítesi Hanvai PG-t itt a rádió stúdiójából, a Discosheet-ből.
0: Köszönöm szépen.
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifelé.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Júni

0: Class a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
3: július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mivel végül Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Faithless és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ezt pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Sidepiece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik az a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Sidepiece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. You

0: Pelle Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tonsend és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, de szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher és Tonsend közöse következik a Favor. Itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szombat este. A mai különkiadásunk a szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek. Mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20-

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Bumble és az Alex Kendrick természetesen. Mélyen tisztelt kollégánk Hamvai PJ és Roberto Vinny coverjében.

0: Este nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően Ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranét, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, New Week a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá, Save Me Tonight, Arne Kosz remixében. Itt a rádió.

0: játszói mögött a San Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Sam Felt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött.

0: hallod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine,

0: show starts now. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

A kedvencem Summer és a 12-12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belegolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12-12 a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: And és a Put Your Hands Up for Detroit Tony Romera változatában a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Nézd Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: World Is Mine radio show.
1: You don't understand me, so why do you

0: szuper volt ám ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dóvan a Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben, a lemezjátszóim mögött a Crazy Boys.

0: írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is mine.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok, nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix, hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig, a Crazy Boys.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben. A Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel. World is Mine Radio Show. The Guest Mix. The Guest Mix.

0: ennyi időnk jutott mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátra lehet büszke erre a teljesítményre meg, erre a dalra is, az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

csak igazi mai sláger megy. Jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántódrévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már is.